0: Az Spor Radyo.
1: Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. Az Spor Radyo. Sporun Radyosu.